0: Mondd éppen.
1: Fáj.
0: Fáj. Almány hozzá a messzeket.
1: Csaba.
2: Nine twenty-five, Karen.
3: Clear me from that name and number. I'll call you with additional.
1: Copy.